Gyermek szakal néko, harta, dost, dokin, kocsa, kata. Man bácsat fel páve, szó í, dók, ne te szempi, apet, koi, edil. Dók, ne pao, nikat, ne din, nar, kér, he, ho, jo, ya, ki, ek, bár, csapai, ko, kahe, csapai. Bádra, szudi, astmi, ravivára, tí, sadat, drav, dens, sadara, svaya. Ram Rahim Puran Quran Anek Kahe Mat Ek Na Manyo Shri Aspan Kripa Tumri Kare Main Kahe Sab To